szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Astro, no.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: Bass FM 96.4 Bass FM.
2: Interior is a body of God.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak oktatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: Citra meg gang!
2: Bro, vágod!
3: Ez a 96.4
2: Beast FM. Rap,
3: hip-hop,
2: R&B.

0: 96.4 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: It's 32-52. It's LASC, fool. I'm here with my Rukka.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Két fontos felújításba is belekezd a héten a MÁV. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja, azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzversenyt, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot. Ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka, ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Jön hétvégén a BL döntő, ez nagy kihívás a Ferihegyi Reptérnek. Folytatódik a hipertónia elleni kampány. Napos és nyárjasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
2: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
1: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9 úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csak nem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a sztrók vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 94 Base FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő kedreggelt és kellemes ébredezést mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, egy magyar fiatalember indítom a 4 órát és az első órát, Lil Frak, Átbasztá, indulunk.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, újvonalas hangzás, újvonalas vizuál. Érkezik Internet Money, Ghana, Don Toliver, Any Week kombója, és az aranyhajó, citromhajú lánya jön, a Lemonade.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő fél órát egy hazai duóval kezdem. Hogyha megszólalnak ezek az ütemek, szerintem mindenkinek elindul a lába és felforr a vére. Egy tényleg nagyon jó alkotás. Hát van benne egy jó kis tropikál hangulat, egy kis dancehall, egy kis reggae, egy kis csibészség. Jön Dash Young Fly közöse, és érkezik az Oh Mama. Itt a 96.4 BFM-en, a kedvenc rádiótokban. Oh Mama.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: 10 éve indította a Maradék nélkül programot a Nébi. Két fontos felújításba is belekezd a héten a MÁV. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal elnökétől.
3: Az elmúlt 10 évben több mint 45 ezer diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajz versenyt, tojásfestő versenyt vagy vers és meséíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
2: Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy vagány csajszi, egyszer szőke, egyszer barna, egyszer hosszú körme van, egyszer eszméletlenül ki van festve. Ő nem más, mint Doja Cat. Jön tőle az Agora Hills, egy jó kis dal itt a Bass-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: yeke, dama, o yeke, jello, o yeke, jowo, o yeke, ah, o yeke, I o yeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: Közlekedés.
3: Kitűnő kedreggelt mindenkinek, és balesetmentes közlekedést az utakon. Árpi vagyok, hozom a részleteket. Tart még a lezárás a Hősök terén, és az egyirányosítás az Állatkerti körúton. Ha erre van dolgotok, jó, hogyha erről tudtok. Érkezik BSV Nagy Bogival közös dala, ami egy új dal a Four Season albumról. Jön az Always Be Mine, itt a 96.4 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Kárpi vagyok, menjünk tovább, érkezik a 160 magas dél-afrikai fenomén. Egy vadonatúj dala jelentkezett, ez nem más, mint a Chanel, és ellen pillanatban a világ 27. legnépszerűbb dala, azért nem kis teljesítmény a pici lánytól. Jön Tyler és a Chanel, itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz. Ahol az utcai stílus életre kell.
2: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
5: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
4: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolj csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
6: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Jön hétvégén a BL döntő, ez nagy kihívás a Ferihegyi Reptérnek. Folytatódik a hipertónia elleni kampány. Napos és nyárjasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
8: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
7: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csaknem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig kúszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: FM.
1: Néha félek, egy félevő kanálnyi élesztő, bor a lélek.

0: Kattonj ránk!
1: Kattonj ránk!
0: 96.4
2: Bass FM.
0: Rap,
1: Hip-Hop,
0: R&B.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a texasi rap fene gyerek Travis Scott, és Hometownban forgatott egy jó kis videóklipet. Aranyat csinált az Egyesült Államokban, a nyitási eredményei egyébként igencsak biztatóak voltak, hiszen két csárton is az első helyen landolt, az egyik a US Billboard Hot 100, a másik pedig a US Hot R&B Hip Hop Songs listáján, mind a kettő helyen első helyen nyitott. Ennek ellenére eddig csak arany, viszont szívből jött a dal, úgyhogy nagyon-nagyon népszerű. Jön Travis Scott, 4x4, itt a 96-ig Bass FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Zavartalan a kerozin ellátás a hazai reptereken. Épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. Ma még hőség, hétközepétől lehűlés várható. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása. Komoly fennakadást okozott tegnap a kelenföldi mozdonytűz. Egy bérelt francia villanymozdony gyulladt ki délután. A vasútállomást az eset miatt egy időre lezárták, ez sok járatot érintett a nyugat-magyarországi vonalakon. A mozdonyt estére elvontatták, és a forgalom is megindulhatott. A hajógyári szigetre költözik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt 36 évig a Városligetben tartották, de a BL döntő hétvégéje miatt idén új helyet kellett keresni. Most szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják a családokat. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint. Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
3: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápióka gyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredet kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehézfény szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaztak egészségre káros mennyiségű olmot.
2: Kisiklott és egy épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. A balesetben 15-en megsérültek, köztük a járművezetője és két gyerek. Azt még nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper keddet mindenkinek. A mikrofonnál RP. Száguldunk tovább a tengeren túli houstoni Travis Scott 4x4-a után egy lassabb hazai dallal, tulajdonképpen egy vallomás, ahol elmondja, hogy miért hiányzik neki, meg hogy, meg mikor volt gyenge. Manuel, Need You, puha. Itt a 96 Ibiza FM.

0: láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Közlekedés.
2: Mindenkinek szép napot és csodás reggelt, Árpi vagyok, hoztam a közlekedési infókat. Félpályás lezárásokkal készülnötök Újpalotán a 15. kerületben, a Pestújhelyi úton, amely az Apolló utca, illetőleg a Pestújhelyi út találkozásától nem messze értendő. Erre van dolgotok, ezt az infót érdemes eltárolni. Jön Cardi B, Enough Miami, egy szókimondó hölgy, egy kemény dallal, itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 90.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 BFM-en. Na, ezt csekkoljátok le.

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
2: Az emberiséget kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának a pápa szerint. Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat. Kánikulával folytatódik a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Csak olyan módosításokat fogad el a kormány az uniós pénzek hazahozatala kapcsán, amelyek jók Magyarországnak, jelentette ki a Telex stúdiójában a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ilyen például a csatlakozás az Európai Ügyészséghez, a korrupció ellenes hivatal felállítása vagy a közbeszerzési szabályok átalakítása. A kormányfő jelezte, a határidő rövid, de remélhetőleg csütörtökön Brüsszelben aláírják a megállapodást. Az unió által kért lépéseket augusztus végéig kell végrehajtani. Hozzátette, egyebek mellett a hazai vállalatoknak, a közlekedési infrastruktúrának, az egészségügynek is az az érdeke, hogy minél több hasznos, a jövőben megvalósuló projektre szerezzenek finanszírozást, vagy arra tudják elkölteni a vissza nem térítendő támogatásokat. Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon két hét múlva Monakóban folytatódik. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig kúszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: where?
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál Erti, magyar új vonal, a képi világra jellemző a közép-kelet-európai berendezés, csillárok, de ha megnézitek, akkor egyből kirajzolódik, hogy mire gondolok. Jön nálunk Juhász Marci, vagy Jude Law, és pörög tőle a sötét. Itt a 96 Bass FM-en.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik. A legtöbb

lopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fight.

94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper napot. Telefonon, SMS-en, Viberen is utol tudtok minket érni. 0620-964-9999. Érkezik nálunk Jabber és a Stars a 94 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: On Tour Backpack, vagyis a nyáron, amikor forgott ez a videóklip, akkor azokat a részeket is bevágták, amikor utaznak, érkeznek a srácok Albániába, és egy jó nyári klipet összeraktak, amely igen magasra küzdött. Most már a 27 milliós ligában focizik, Dash csatornáján látott napvilágot, ő neki 400 000 feliratkozója van, érkezik Young Fly-jal, Azáriával közösen a Backpack. Itt a 96.4 Biz FM-en, füleket bekészíteni, újakat a volume gombra, indulunk.
2: Tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a Manny-ban a pakpakba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Még nem foglalkozik az AI munkahelyi bevezetésével a magyar cégek döntő többsége. Kevésbé pusztulnak a brazíliai esőerdők. Napos és nyáriasan meleg időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Rendkívüli kihívást jelent a budapesti légi közlekedés számára a hétvégi UEFA Bajnokok Ligája döntő. A légi irányítás külön eljárásokkal készül a zökkenőmentes forgalom biztosítására, mondta rádiónknak Bárány Ákos, a Hungarokontroll kommunikációs és marketing igazgatója.
4: Rendkívüli esemény a légi forgalmi irányítók számára is, csúcsdöntés lesz. 50%-os növekedést várunk a gépmozgásokban. Az ilyenkor megszokott 420 helyett ez a 600-at is meghaladhatja. Az állóhelyek szűk száma miatt csak az egyik futópálya üzemel majd a repülőtéren, az egyes futópályát lezárják, mindez pedig extra koordinációt és odafigyelést igényel majd a légiforgalmi irányítók részéről is. A repülés biztonság szavatolása érdekében megerősített szolgálattal készülünk.
3: Még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével vagy szabályozásával a magyar cégek 80%-a. A dolgozók kétharmada viszont már használ valamilyen AI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derült ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint jelentős a bizalmatlanság és a bizonytalanság. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól, háromnegyede pedig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell. 10-ből 9-en úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány. A májusi akcióhoz csaknem 600 orvos csatlakozott. A némakor a felnőttek 40%-át érintheti, és sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia ugyanis sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, de közben károsítja az ereket, és olyan életveszélyes szövődményekhez vezethet, mint a stroke vagy a szívinfarktus. Sikerült visszaszorítani a trópusi esőerdők kipusztítását Brazíliában. Az Amazonas vidéken tavaly műholdas megfigyeléssel, gyakoribb ellenőrzésekkel és súlyos büntetésekkel 41%-kal csökkentették a veszteséget. Korábban percenként 11 focipálya méretű területen írtották ki a fákat, hogy a nyersanyagot eladják. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Bakpakba. 96. Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Money One a Bakpakban után ugrunk Kaliforniába, érkezik Kendrick Lamar, SZA közöse és a Latter. If

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot és stresszmentes közlekedést az utakon. Árpi vagyok, hoztam a részleteket. Tart még az útszükület a harmadik kerületben, a Raktár utcában, úgyhogy ha éppen itt jártok, erről mindenképpen ajánlott tudni. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a jó kis latin-amerikai tömörülés Dembo. Itt a 96 Bészetemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Menjünk tovább most már lassan-lassan egy divának nevezett hölgyel. Abszolút kis fiatalkán kezdte el. Egyébként a Chanel-rel nagyon nagyot rúgott ezen a szinten, hogy őt divának tartsák. Visszatérve a dallal, amivel megyünk tovább, 2026-ban megnyerte a legjobb afrikai előadást. Ez ugye egy Grammy, illetőleg az MTV Video Music Awards 2025-ös listáján a Best Afrobeats kategóriában nyert. Érkezik Tyla, és jön tőle a Push to Start. Hogyha akartok szexi popsikat nézni, akkor check a videóklipet, de a hangzás is király.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
5: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
6: A hajógyári szigeten tartja a gyereknapi rendezvényét a gyermekmentő szolgálat. Nincs gond az itthon kapható bubble tea italokkal. Ma még hőség, hétközepétől lehűlés várható. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Biztosította a hazai repterek működése, zavartalan a kerozinellátás, közölte a MOL. A társaság hangsúlyozta, folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges üzemanyag mennyiséget. Fennakadásokra egyes sajtóhírekkel szemben nem kell számítani. A vállalat kiemelte, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. A hajógyári szigetre költözik a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat gyereknapi rendezvénye. Az eseményt 36 évig a Városligetben tartották, de a BL döntő hétvégéje miatt idén új helyet kellett keresni. Most szombaton és vasárnap vidámpark, játszóterek, kézműves foglalkozások, koncertek és más programok várják a családokat. A középpontban ezúttal is az egészségmegőrzés, a sport, az internetbiztonság és a különböző nemzetek kultúrájának bemutatása áll majd. A szolgálat idén 400 nehéz sorsú gyereket lát vendégül magyarországi és határon túli intézményekből. Biztonságosak az itthon kapható bubble tea üdítőitalok a legújabb fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke rádiónknak hangsúlyozta, egyik ismert márka sem jelent egészségügyi kockázatot.
7: A bubble tea egyik jellegzetes összetevője a tápiókagyöngy alapját adó manióka, amely pedig olyan növény, amely a termesztési környezetből képes nehéz fémeket, például olmot felvenni. Ez a kockázat főként nem a készitalhoz, hanem az alapanyag mezőgazdasági eredetéhez kötődik. Mivel azonban rendkívül népszerűek ezek a termékek, és az ólom felhasználásnak azért vannak kockázatai, ezért laboratóriumi körülmények között megvizsgáltuk az esetleges nehéz szén szennyezettséget. A jó hír, hogy a Magyarországon vett minták megfeleltek a vonatkozó élelmiszerbiztonsági előírásoknak, és nem tartalmaznak egészségre káros mennyiségű olmot.
6: Kisiklott és egy épületnek ütközött egy villamos Belgrádban. A balesetben 15-en megsérültek, köztük a járművezetője és két gyerek. Azt még nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. A belgrádi ügyészség rendkívüli műszaki vizsgálatot rendelt el az ügyben, és kérte a térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását. Általában derült, napos, száraz időre van kilátás. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel. A fővárosban mindössze 25 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak.

RMB, szép napot és kellemes reggelt mindenkinek. A mikrofonnál Erpi. Érkezik egy olyan dal, amely riadóra hasonlít, ha ezt meghalljuk, egyből föl fogunk ébredni. Jön nálunk Tídeni, megmondtam.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B érkezik egy viszonylag szemtelen és szókimondó dal. A szövegből majd mindjárt kiderül, hogy mire mondom. Ugye 60% ez a címe, ahol bemutatkozik Kevin, és elmondja, hogy a hölgyekkel, akik a klubban van, vagy már találkozott, vagy fog, vagy éppen találkozásban van ez a 60%. Na de át is adom a szót magának, az előadónak. Érkezik K. Kevin, 60%. Na csumára voljunk.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Bass FM.

Elmegyünk egy oxigénhiányos állapotban, és a videóklip is erről szól. Egyébként nagyon érdekes képi és hangzásvilág. Jön nálunk Bongor, dübörögtől az oxigénhiány, itt a 96.4 BSFM-en.

brazíliai előadóval, jön nálunk Burna Boy és a City Boys. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenki töretlen szeretettel. Nektek szép napot, kitartást, a mikrofonnál Árpit hallottátok. Ciao.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon tehetséges előadó hölgyel. A most következő dalnak nagyjából 1 millió per hó a hallgatottsága, nyilván ez folyamatosan növekszik. Az eredeti dal, amiről mintázott, illetőleg amit interpretált, az a Hit 'Em Up Style Oops Blue Country-től, ami a 2000-es évek egyik gigaslágere volt, úgyhogy Shenseea biztosra ment, a tutiba próbált beülni. Érkezik tőle a Boss Up, itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Utcarajz kiállítás szervez diákok munkáiból a nébi, az emberiséget kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának a pápa szerint. Marad a kánikula. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Két fontos felújításba kezd a héten a MÁV. Mától Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak nagyjából egy hónapon keresztül. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Holnap Szerencs és Nyíregyháza között indul a munka. Ez egész nyáron tart. Az utasok átszállásra, pótlóbuszokra, hosszabb menetidőre készülhetnek. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója elmondta, a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák és biztosítsák a mindennapi forgalmat. 10 éve indult az iskolákban a Nébih maradék nélkül programja. Azóta 4%-kal csökkent az egyfőre jutó élelmiszer hulladék. A jubileum alkalmából országos utcarajz kiállítást szerveznek. A diákok alkotásai a környezettudatos és takarékos megoldásokra hívják fel a figyelmet. Részletek Nemes Imrétől, a Nemzeti Élelmiszerrend Biztonsági Hivatal elnökétől.
2: Az elmúlt 10 évben több mint 45 000 diákot tudtunk elérni. Minden évben hirdettünk rajzverseny, tojásfestőversenyt, vagy vers és meseíró pályázatot, ebből válogattunk, és ezeket visszük most ki az utcákra. Iskoláknak vagy közösségi terek kerítésén jelennek meg a legjobb pályaművek, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapokban arra, hogy foglalkoznunk kell az élelmiszer pazarlás csökkentésével.
1: Az emberiséget és nem a kevesek hatalmát kell szolgálnia a mesterséges intelligenciának, 14. Leó szerint. A pápa első enciklikájában kifejti, a technológia önmagában nem rossz, de annak az arcát ölti fel, aki kigondolja, finanszírozza, szabályozza, használja. A katolikus egyházfő hangsúlyozza, etikai kódexre van szükség, és például politikai és jogi keretekkel, független ellenőrzési szervekkel kell felügyelni az AI fejlődését és alkalmazását. Az olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es kanadai nagydíjat tegnap Montrealban. A Mercedes pilótája ezzel 43 pontra növelte az előnyét az összetett versenyben. A szezon 2 hét múlva Monakóban folytatódik. Ragyogó napsütésre, szinte felhőtlen égre készülhetünk. A hőmérséklet 27-33 fokig húszik fel. Holnap is sok napsütés várható, aztán kicsit megnövekedhet a gomoly felhőzet. Délután, este, délnyugaton és északkeleten ezek jobban össze is állhatnak. Itt-ott zápor, zivatar is kialakulhat. Napközben a maximumok 29 és 34 fok között alakulnak. Csütörtökön is napos időre számíthatunk, kevés felhővel, a hőmérséklet viszont visszaesik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluli

0: 96.4 Bilsa FM, rap, hip-hop, R&B, halihó mindenkinek, én Faragó Janka vagyok, vártam már, hogy jöjjessek hozzátok, és azt mondom, hogy ezt a csonka hetet tegyük egészé a Bilsa zenékkel, Lil Fractal pedig érkezik, a valódi szakítós nóta.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek, hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

és én vagyok a dokinám. A tőled kapott sebeket a szitem nálad meggyógyíthatom. Szorult volt a helyzet, elhittem, hogy majd megfordíthatom. A naivitásom, a lojalitásom, magamat okolom, agonizálok. De tudom, hogy te is agonizálsz azon a november 6-án. Pedig meghoztam a döntésem, hogy a

0: szeret. Ez tölti a gőzgépbe a szenet. Aki utál, aki szeret, mert ez tölti a gőzgépbe a szenet.
1: Tudod, mi a

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Kevesen gondolták volna, hogy Montez Jordan egy ilyen beat után hátat fordít a zeneiparnak, és azt mondja, hogy inkább gyülekezeti vezető lesz. De hát nem az első a történelemben. This is how we do it.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, csatlakozzatok hozzánk az online hallgatással is, www.bassfm.hu. DJ Snake, J Balvin és Tyga pedig megadja a ritmust a Loco Contigo-ban.

96.1 Bass FM, Rappi-Pap R&B, érkezik Lato és Ice Spice rebbéke szerződése. A két csaj éveken keresztül bífelt egymással, burkolt disztrekeket küldött, aztán egyszer csak ledobtak egy közös fenék himnuszt. Szóval a rap világ legszexicsebb béketárgyalása érkezik a kedvenc rádiótokban, ez a Gyat.

0: meg eszmének.
1: 96.4 Bass FM, Repipap R&B. Emlékeztetnem kell magamat, hogy ma már kedd van, mert hogy ez a csonka hét a miénk, az viszont biztos, hogy annál tartalmasabb és zenékkel készülök. Egészen kettőig menjünk együtt, én Faragó Janka vagyok. Pifu és Marics Peti, különös egymásra találása jön a Schmindlerben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM.
1: Astro, no.

96.4 Bills FM, Repripap RMB. Ennél a dalnál szerintem zseni, hogy Dash és Azaria úgy csináltak generációs himnuszt, hogy közben a refrén kb. Úgy hangzik, mint hogyha egy hajnali négyes voice note lenne a haverottól. Young Fly meg eredetileg producerként mozgott inkább a háttérben, és aztán ott találta magát az ország egyik legstreameltebb trackjében, és azóta a netes keresések legalább annyira megnőttek, mint a designer márka után. A

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, nem véletlen a Dark Vibe-ok Pifunál, hiszen ezt a dalt olyankor írta, amikor elege lett abból, hogy ugyanazok az emberek, ugyanazok a bulik és ugyanazok a zenék járnak körül. Itt a Bass-en az a Változnak a helyek.

96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, a Hagyjatok Békén életérzés himnusza érkezik a hősöktől, amit tökéletes lehet az introvertált másnapokra. Már ha van ilyen, maradok bent!

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, jól éreztétek? Most is nálunk szólnak a legkirályabb Rap Hip Hop R&B trackek, és hangoljuk össze a szívcsakránkat a következő óra legelején Csúdló dalával is. És ti jöttök, ez lesz a sötét.
1: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Revival per R&B, Doja Cat-dala a címet egy Los Angeles melletti luxus negyedből kapta, ahol amúgy rengeteg celeb bújkál a paparazzik elől. Én szóltam. Doja meg fogta és csinált belőle egy pink anime lázámot. A kedvenc rádiótokban Agora Hills.

96.4 Bass FM, Refivel per MB, a golyó maga a szarkazmus Gangsta Zoli dalában, ami egy Western film magyar gettó verziója. A kartel a 90-es évek végén annyira sokkolta a mainstream médiát, hogy volt, ahol konkrétan erkölcsi pánikot csináltak miattuk. Itt a Bass-en érkezik a jó, a rossz és a kartel.

mint a nyugat.

0: 96.4 Bees FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

gyakorlatilag egyik napról a másikra stadion közeli előadó státuszba került. A hangzásban van egy kis 2000-es évek throwback, amit sokan először nem is tudnak hova tenni, aztán rájönnek, hogy pont ez a furán ismerős, de új feeling húzza be az egészet. Itt a kedvenc rádiótokban szól a Million

96.1 Bass FM, Revive FRMB, olyan természetesebben a dalban Rihanna, mint hogyha egy tengerparton vették volna fel. Drake meg ő Drake, mint hogyha Excelben elemezni a kapcsolatait. Work.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Farag Olyanka vagyok, és ezt a kertet remélem, hogy velünk tervezitek. Én bekészítettem nektek a zenéket, hogyha pedig Viberen csörögnétek, akkor 0620-96-99-99. BS vagy Bialex és a Lidokain, ezzel megyünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bész FM, Rapi RMB. Hiába ültök most a 4-es-6-os villamoson, mi akkor is elhozzuk nektek a Los Angeles-féle naplementét. Snoop Dogg-al és Dr. Dre-vel, next episode.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlásra. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország. Ez nem vidék, srácok. Nagy lelkű voltam, de idén váltok éhes vagyok, többé nem diétázok. Hiénák, küldöm az igét rád.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az a Dancehall Pop Power Move Shenseattől, amitől hirtelen mindenki main karakterbe kapcsol a kedvenc rádiótokba. Ez a Bass Up.

96.4 Bills FM, Rappi Pepper R&B. Érkezik Hanuman Kid, aki amúgy indiai származású, de teljesen globális sounddal dolgozik, és a projekt mögötti koncepció, hogy direkt

0: 96.1 Bass FM, Red Kivált R&B. Köszi szépen, hogy jöttetek, jó volt veletek együtt érezni a hételei move-okat. Én Faragó Janka vagyok, és a folytatás legyen csodálatos. Candy Glamour és SZA közösével itt a kedvenc rádiótokba érkezik a Luther.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. És mivel hölgy vagyok, csak annyit mondok a következő zenéről, hogy érkezik hozzánk Lil Frakka, címét meg elmondja majd mindjárt ő, itt a 96.4-en.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

98.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Asher híres a maximalizmusáról, nagyon sokat gyakorol, próbál, ezért tudta véghez vinni a számunkra lehetetlennek tűnő küldetést. A Super Bowl halftime show-t egy görkorcsolyán táncolta, énekelte végig, teljesen hibátlanul. Eztől le Lil Jontól és Ludacristól a Yeah, a Beats-en.

0: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Sok rapper bulizós hangulatban éjszaka stúdiózik, de Eminem nem. Az egészet úgy fogja fel, mintha egy irodai időbeosztás lenne. Reggel 9-re megy, és délután 5-kor kicsekkol. Ez tőle a Houdini, itt a 96.4-en.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Benny Blanco egy interjúban úgy elemezte Selena Gomez étkezési szokásait, hogy olyan, mint egy óvodás kisgyereké. Sok fast foodot eszik, és egyébként még mindig az egyik kedvence az uborka. Ez a Taki Taki Selena Gomez-től, DJ Snake-től, Cardi B-től és Ozuna-tól. Itt a Bizen.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Burna Boy, aki kisgyerekként arról álmodott, hogy szuperhős legyen. Ezért választotta magának ezt a fellépő nevet, mert szerinte olyan hangzása van. Burna Boy érkezik, City Boys a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcelről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. A Suga Suga nem csak Baby Bash karrierjének legnagyobb slágere, de a 2000-es évek elejének egyik legnagyobb R&B hip-hop himnusza is. Pörög a track tőle és Frankie G-től, itt a Bissen.

tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B, Glorilla hatalmas anime fan, úgyhogy a Wannabe című zenébe is elrejtett utalást erre, aminek Megan Tiszteleion is örült, hiszen ő is teljesen oda van az egészért. Pörög a track, itt a 96.4-en.

98.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B, D-Tale egy legendás producer a zeneiparban. Olyan zenéket írt, mint például Beyoncé, Drunk in Love, vagy Lil Wayne, How to Love című dara. A Vidun Boys, Wiz Khalifának kevesebb, mint 60 perc alatt született meg. Pörög is, itt a 96.4.

0: szám.
1: Ez egy kerületi klasszikus.
2: Kattanj ránk. 96.4.
3: Bass FM.
2: Rap.
3: Hip-hop.
2: R&B.
3: Pesten
2: kívül is. bassfm.hu.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.7 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan zenékkel, mint például a Not Like Us. Érkezik Kendrick Lamar, itt a Biz-en. I see dead people.

94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Nekem nagy kedvencem 50 Cent, szerintem eszméleten nagy tehetség. De nem csak a zenéhez ért, szerintem fogalmazhatok úgy, hogy a beef királya is. Természetesen szeret nyerni, de hogyha veszít, annak is hatalmas a marketing értéke. Candy Shop a 94 Biz FM-en.

0: nehéz közlekedés.
1: 96 Ibiza FM, Red Hip Hop, R&B. Jocó jelezte nekünk, hogy az 5. kerületben torlódáson a Szent István körúton mindkét irányba. Úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, küldöm neked cserébe a lidokaint, a BSV-től és Violex-től.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Rakim Meyerszel, azaz fellépő nevén, A$AP Rockyval megyünk tovább. A szülei ezt a nevet a Hip Hop aranykorának egyik legnagyobb ikonja miatt választották. Az Eric B. és Rakim Duo rappere után nevezték el így. Pörögjön tőle a Praise the Lord, Skeptával közösen, itt a Bészen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Esztrik betonszak kivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza-boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen,

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Cardi B érkezik hozzánk, ez tőle az Enough, itt a BFM.

0: közlekedés.
1: 96 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú a haladás a 13. kerületben, a Lehel utcában, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, sok-sok kitartást kívánok mindenkinek. Ezt Idenitől a Safety Pro, itt a BSN.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Drake elérte az álmát, még amikor tiniként elkezdett dolgozni, az első csekjeit arra költötte, hogy visszafizesse édesanyja tartozásait, sokáig szűkölködtek, mára pedig elérte azt, hogy luxus életszínvonalat biztosítson neki. Ez a Nokia a 96.4-en.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

0: nem pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
3: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96.4-99-99-es számon. Doja Cat-tel indulunk, tőle is Agora Hills című dalával.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.
1: Let me tell you.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Közlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jön Dash és Young Fly Ó Mama című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Bella.

96.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Kiváló nyári élményeket foglal össze a következő Valmár és Tomi kollab. Ez a Valencia, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.

0: bitch, sit down. Me and bitch, sit down.
1: 96. BSFM Rap Hip Hop NBA Revolution vagyok. Bizony világsztárokkal tarkított ez a májusi hónapunk, akárhogy is nézzük. Itt volt ugye Sean Paul, itt volt hatalmas koncert az adott az akváriumban Redman is, és hát bizony a Barba Negrával pedig Exhibit fogja oda csapni a jó népet. Most jelen esetben egy jó kis klasszikkal megyünk tovább, jönnek Naughty by Nature-ék, ez pedig a Hip Hop Hooray!

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 Biz FM-en. Mutatom is, mivel megyünk tovább.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaszi és nyári sznikerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz. Ahol az utcai stílus életre kell.
2: Belépőt nyernél a Fezem Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezem Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com per Becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop NBA Revolution vagyok, egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig, BSV-k és By Alex Lidokain című dala, után pedig Internet Money, Gana, Don't Oliver és Nev Lemonade című dala pörög itt, a kedvenc rádiótokban a 96.1 Beats FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárták a 8. kerületben az Ötpacsirta utcát. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig egy szuper magyar kollabban megyünk tovább. Érkezik a folytatás Bandes, Youngfly és Azaria Mester 3-asa és Tip Tip című közös daluk itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset 0620 96.4 99 99.

BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, online is tudtok minket hallgatni bsfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen fölmen nyomjátok a play gombot, és már szól is például Bossman Low Shake the Dance egy igazi benégrázós dala után BSV-ig Hello című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

Ben látott napvilágot, akkor még együtt zenéltek a srácok, jelen esetben most sajnos már külön utakon járnak, azért mit nem adnék, ha még egyszer láthatnám, vagy hallhatnánk ezt élőben, úgyhogy mind a hárman a színpadon állnak. Jön Majka Curtis BLR, ez pedig a Belehalok itt a Bass FM-en.

nem, ha jó, ha nem, ha hó, ha nem, ha nem.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96. BSFM Rap Hip Hop R&B, a Black Eyed Peas két frontembere, Will.i.am és Tabu nagyon-nagyon jól feldolgozta Santana Maria Maria című számát, ez East LA című daluk.
1: It's 3252, it's LASC fool, I'm here with my room.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy ifjú tehetséggel, Pifuval megyünk tovább, és tőle is Változnak a helyek című dalával. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en. Na gyerünk!

96.8 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Vica kérésére BSV-kkel megyünk tovább, tőlük is egy szakítós dallal, Mióta elhagytál címmel. Remélem, Vica, nincs nagy baj. Ez most neked szól. Ma kicsit

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább, és a következő órát kiváló magyar dallal folytatjuk. Érkezik Dash-től Winnie Pooh című slágere, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en, már mutatom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Indul a Mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Lil Durk és J. Cole All My Life című dala után pedig gurulunk is tovább az Afrobeat koronázott királyával. Érkezik Burna Boy, tőle is pörög City Boys című dala itt a kedvenc rádiótokban.

964 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy nagyon új és friss kollabban megyünk tovább, tőlünk nektek sok szeretettel. Érkeznek BSV-k, illetve Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Beats FM-en, ezzel megyünk tovább, ne gyerünk!

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárunk már a Revolution munkatára, Azaria Pull Up című dalával, ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban, sziasztok, jó ét!
1: Lesz itt majd ISM a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: ez a mi jövőnk. Kattonj rá!
1: Kattonj rá!
0: 96.4
1: Base FM.
0: Rap,
1: hip-hop,
0: R&B. Pesten kívül is. basefm.hu.

0: FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: és Szacsa.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Besten kívül is.
1: bassfm.hu.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Beats FM.

a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biz